Jónapot kívánunk! Kedves hallgatóink, a Török Rádió minden nap, magyar idő szerint 13 órától 13 óra 30-ig műholdon keresztül magyar nyelvadásukáról szól.

0: Amerika'yı Cato'nu Halt Mac, Ot, Keith Ilti Zedalat, Amir No Diabol, Keith Seraşos Afganistan'ı Aldo Zatok, Samanak. Különböző hírek szerint körülbelül 185 ezer és több mint 1 millió iraki vesztette életét, a csapatok először 2011-ben vonultak ki, majd 2014-ben visszatértek, hogy segítsék Irakot az ILIA nevű terrorszervezet elleni küzdelemben. A ZENSZ főtitkára sürgeti az Egyesült Államokat és Oroszországot, hogy tárgyaljanak új nukleáris fegyverzet megállapodásáról. A ZENSZ főtitkára riasztójelzést adott a nukleáris fegyverekkel kapcsolatban. Antonio Guterres főtitkár felszólította az Egyesült Államokat és Oroszországot, hogy tárgyaljanak egy új fegyverzet ellenőrzési megállapodásról. Arra figyelmeztetett, hogy a világ jelennek több mint 50 év után először nem rendelkezik semmilyen kötelező érvényű korlátozással a stratégiai nukleáris arzenálok tekintetében. Ennek oka, hogy az új STAR szerződés hatája lejárt. Guterres szerint mindkét nukleáris nagyhatalom bővíti és modernizálja készletét, miközben az új technológiák növelik a hibák és a téves besések veszélyét. Kijelentette, hogy mindenkét veszélybe sodor nem csak a nukleáris fegyverekkel rendelkező országokat, hanem az egész nemzetközi közösséget. Az izraeli támadások Gáza egész területén legkevesebb 6 palesztin halálát és több más személy megsebesülését okozták a tavaly október óta Irvében lévő, az Egyesült Államok által vezetett tűzszüneti megállapodás legújabb dokumentál megsértései során. Egy dróncsapás, amely a Jabaliától keletre fekvő halavatáborban menekült családokat érint, 2 embert ölt meg és 8-at megsebesített, még egy másik csapás, amely Gáza városát Tofa negyedében egy lakóház tetejét talált el, egy palesztin halálát is több más személy megsebesülését okozva.
1: UTRT, Türkiye Hangya Rádiójának hír műsorát hallják.
0: Muhsin Rezai, az iráni nemzeti biztonsági főtanács főtitkára, Donald Trump amerikánököt szíva véve kijelentette, Trump sem tárgyal, sem háborúzik. Az iráni sajtóban megjelent hírek szerint Rezai a fővárosban, Teheránban tárgyalt, Shahin Mustafayev, azerbajdzsáni miniszterelnöki tanácsadóval. Rezai a találkozó során elhangzott nyilatkozatában kijelentette, az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni támadásé minden nemzetközi joggal ellentétesek, és Irán hatalmas erővel védte meg magát. Trump belefulladt a mocsárba, Trump sem tárgyalni, nem tud sem háborozni, így fogalmazott. Rezai emlékeztetve arra, hogy országa feltételeket szabott, az Egyesült Államoknak azt állította, hogy Trump nem rendelkezik döntéshozatali képességgel, és hozzátette. Az Egyesült Államok a harctéren tapasztalt tehetetlensége miatt légi blokkádhoz folyamodott. Rezai elmondta, hogy a történelem során a külföldiek sokszor jöttek és mentek a régióból, viszont Irán továbbra is jelen van ezen a földrajzi területen. A jemeni hadsereg سرین تا خوسی رو کتون اکشی گی تتیک ارتال مدلن نه. پوگر ها برو دول امکی تسرت سنی سپتمبری بن که از دو دو تا زور سگون میوتن و خوسی رو گد و تیکو زیران یه تشت آفه و رو سنیش اگش تر تو من یک فلد. آیه منا چره که سود و دو سلمود حسونی گوره بن ویگرای دود نیست سرسی سنی موولد شورن ارتال مدلن نه تک

elérték a Hosszi erőket a Jemen állami hírunosség, a Szabad szerint Majdan Nuzeili, a Jemen hadsereg szóvévője kijelentette, erőink az elmúlt 24 órában 414 precíziós célpont megsemmisítő műveletet hajtották végre Hossziák katonai erősítésé és kapacitása ellen. Nuzeili kiemelt, hogy a kormányerők ezekben a támadásokban különböző frontokon modern és sok rétű eszközöket vetettek be, és hozzátette, hogy a műveletek során számos huszi erőt és felszerelést semlegesítettek. A husziák egyelőre nem adtak nyilatkozatot ennek kapcsán.

Ma egy olyan ételről szeretnék beszélni, amely kinézetére ugyan hasonlít a dönerhez, azonban az íze teljesen más. Ez az étel a törökök körében elég megosztó. Van, aki szereti, van, aki nem. Azonban egy biztos. Akik szeretik, azok nem tudják elképzelni az életüket nélküle, mert szinte már-már a rabjává tesz. Sőt, erről, a nemzeti ételről még egy dalt is írtak. A Türkiye utcai ízei mai epizódjában a menünkön a kokorecs van. Először is tisztázzuk, hogy mi az a kokorecs. A kis és nagy testű állatok beléből készül. A legfinomabb változata azonban báránybélből készül. Természetesen, amikor egyesek meghallják a bélszót, egyből fintorognak. Ne ítélkezzünk azelőtt, hogy megkóstolnánk, mert ahogy megkóstolják, valószínűleg meg fogják gondolni magukat. Amikor a 2000-es évek elején Türkiye az Európai Unióval folytatott csatlakozási tárgyalása idején felmerült, hogy a kokorecset belsőségnek minősítve betilthatják, nagy visszhangot váltott ki az országban. Ez a helyzet addig fajult, hogy a török zenész Mirkelám a kokorecsről egy dalt adott ki, amely a török nép érzéseit fejezte ki ezzel az étellel kapcsolatban. A szám refrényében kokorecs sensiz olmaz, azaz kokorecs, nélküled soha szavak hangzanak el. Emellett a dal videóklipjének az elején látható, hogy Türkiye az EU tagja lett. Azonban annak ellenére, hogy ezt az utcai ételt betiltották, a zenész továbbra is a barátaival kokorecs teszik. Ha Türkiye az EU tagja, ha nem, a törökök számára ez az étel a kultúráik fontos és elengedhetetlen részét képezi. Napjainkban már az EU-ban, mint például Görögországban és Németországban is megtalálhatók. Most pedig lássuk, hogyan is készül a kokorecs. A tisztítási folyamat után egy hosszú nyásra először a bumbár, azaz vastagbél, majd a vékony belek kerülnek, amelyeket többször körbetekernek a nyás körül. Közéjük időnként vékony zsírrétegeket helyeznek el. A kokorecshez használt nyásakat külön erre a célra készítik. Vízszintes helyzetben helyezik el, és a dönerhez hasonlóan forgatva sütik meg. Lassú tűzön addig sütik, amíg a külseje aranybarnára nem pirul. Majd a szeleteket kivágnak belőle, tovább pirítják, végül pedig különféle fűszerekkel ízesítik. A legkedveltebb fűszerek között van a kömény, az oregano és az erős piros paprika pej. Ha tányéron szeretnénk fogyasztani, akkor így is felszolgálhatják. Azonban egy igazi kokorecs rajongó inkább a kenyérszeletek közé helyezi. Éppen itt kezdődik az igazi só. A kokorecset a mester ügyes kezei alatt két élő bárdal aprítják fel. A szeleteket egyre kisebbre vágják, és igazán megadják a módját. Mi pedig az illatok bűvöletében szinte hipnotizálva figyeljük a bárdok gyors mozdulatait és a csattogó hangjukat. Köretként paradicsommal, zöld fűszerekkel, paprikával vagy éppen ecetes uborkával fogyasztják. Bár ez vidékenként eltérhet. Arról nincs egyértelmű információ, hogy ezt az incsiklandó ételt mikor és ki készítette el először. A kokorecs napjainkban Türkiye mellett a Balkánon, mint például Albániában és Görögországban is megtalálható. Görögül kokoreci néven ismert. A nyelvészek szerint pedig az albán kokoreci szót vették át. Azonban az albán nyelvben az olyan szláv nyelvekben, mint a szerb, horvát és az orosz kukoricacső jelentésű kukoruza szóból alakulhatott ki, hiszen alapvetően a kokorecs és a kukoricacső hasonlít egymásra. A kokorecssel kapcsolatban az általános nézet az, hogy az 1970-es években Görögországból érkezett Izmirbe, majd onnan elterjedt egész Türkiyében. Igaz, hogy azokban az években Izmirben ismert és kedvelt étel volt, később pedig az egész országban népszerű utcai étellé vált. Azonban a források szerint már a 70-es évek előtt is ismerték a török földeken. Az 1920-ban elhunyt író Ömer Szejfettin Lokanta Esrari című művében egy aténi görög tulajdonában lévő vendéglőben említi meg a kokorecset először. Ez is azt mutatja, hogy a kokorecset már a 70-es évek előtt is ismerték Izmiren kívül. Sőt, ennél több bizonyíték is van. Az Oszmán Birodalom idejéből származó 1883-ban Isztambulban megjelent F. Kadeni háziasszony című szakácskönyvben szerepel egy kokorecs recept, méghozzá kifejezetten kokorecs címszó alatt. Úgy tűnik, hogy arra a válasz, hogy ki, mikor, hol és hogyan készítette először, nem tudunk egyértelmű választ adni. Egy dolog azonban biztos, feltétlen ki kell próbálniuk, ha Türkiyében járnak. Ilyen ételek a közös földrajz és a közös történelmi múlt termékei.
A fontos az, hogy életben tartsuk ezeket az ízeket. Ahogy a dal is szól, kokoreccs nélküled nem az igazi. Türkiye utcai ízei.